0: In deze aflevering van Vaktaal Verklaard gaan we dieper in op een van de basiselementen die een goede werking van de Europese Unie mogelijk maken, de EU-verdragen. Misschien heb je wel eens van een EU-verdrag gehoord, maar laten we wat meer in detail treden. Wat zijn verdragen nu juist en waarom zijn ze zo belangrijk?
1: Een EU-verdrag is een juridisch bindende overeenkomst tussen alle landen van de Europese Unie. In deze verdragen staan alle regels van de EU. Hoe de Europese Unie werkt, wat ze wel en niet mag doen en hoe beslissingen worden genomen. Wanneer een land een EU-verdrag tekent en bekrachtigt, gaat het ook akkoord met de regels in dat verdrag. Het land moet dan de EU-wetgeving naleven en samenwerken met andere EU-landen en gemeenschappelijke instellingen zoals het Europees Parlement. De verplichtingen in de verdragen zijn bindend, wat betekent dat landen zich aan de regels moeten houden. De EU heeft ook niet bindende teksten, zoals politieke verklaringen en richtsnoeren. Deze teksten kunnen EU-landen ondersteuning bieden bij toekomstige maatregelen, maar EU-rechtbanken kunnen er niet op toezien dat ze worden nageleefd.
0: Het verhaal van de Europese Unie begon met landen die na de oorlog samenkwamen om vrede en welvaart te waarborgen. Die samenwerking ging van start in de jaren 50, niet lang na de Tweede Wereldoorlog. Het was een simpel, maar krachtig idee. Landen die op economisch vlak samenwerken, zullen minder gemakkelijk in een conflict verzeild geraken. Het Verdrag van Rome vormde in 1957 de eerste grote mijlpaal. Dankzij dat verdrag werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht. Het doel daarvan was om nauwere banden te smeden tussen Europese economieën en handelsbelemmeringen op te heffen. Het was de bedoeling om een gemeenschappelijke markt tot stand te brengen, zodat goederen, personen, diensten en kapitaal vrij vervoerd konden worden. Daarmee was er nog geen sprake van de Europese Unie zoals wij ze nu kennen, maar het verdrag legde wel al een goede basis. We spoelen even door naar 1992. Daar belanden we bij een keerpunt, namelijk bij het Verdrag van Maastricht, ook wel bekend als het verdrag betreffende de Europese Unie. Dit is het moment waarop de Europese Unie officieel werd geboren. In dit verdrag was niet alleen aandacht voor economie, maar ook voor een politieke unie. De tekst effende het pad voor de euro als gemeenschappelijke munt en het concept van EU-burgerschap. Europeanen zijn namelijk niet alleen burgers van hun eigen land, maar ook van de Europese Unie. Ze hebben het recht om te wonen, te werken en te stemmen in andere EU-landen. In de daaropvolgende jaren bleef de EU zich verder ontwikkelen en zich aanpassen. Met het Verdrag van Amsterdam, dat in 1997 werd ondertekend, werden er verschillende aanpassingen doorgevoerd. Dit verdrag zorgde ervoor dat de EU vlotter ging draaien en klaar was voor de toetreding van nieuwe landen. Het Europees Parlement kreeg ook meer bevoegdheden. Zo werd de EU democratischer en moest ze meer verantwoording afleggen aan haar burgers. Tot slot werd in 2007 het Verdrag van Lissabon ondertekend. Je kan het bekijken als de recentste update van de EU. Met dit verdrag werd de besluitvorming vereenvoudigd en werd de rol van zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen versterkt. Bovendien werd de EU transparanter. De EU kreeg hiermee ook een vaste voorzitter van de Europese Raad en een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, of met andere woorden, een krachtiger leiderschap op wereldvlak.
1: Het Europees Parlement stelt de verdragen niet op, maar speelt wel een belangrijke rol bij de vormgeving ervan. Het geeft EU-burgers een stem en moet vaak de wijzigingen die de verdragen met zich meebrengen goedkeuren. Dankzij de verdragen kreeg het parlement in de loop der jaren meer invloed. Zo beslist het over de nieuwe wetgeving, controleert het de EU-begroting en benoemt het de voorzitter van de Europese Commissie. Het parlement is ook betrokken bij wijzigingen aan de verdragen. Eerst onderhandelen de regeringen over de wijzigingen, en vervolgens wordt het parlement geraadpleegd om advies uit te brengen. Om kort samen te vatten, vormen de EU-verdragen de grondslag van het reilen en zeilen in de Europese Unie. Het zijn bindende overeenkomsten die de werking van de EU vormgeven. Ze hebben op veel vlakken invloed, zoals op handel, op geldzaken, op het klimaatbeleid en op democratische beginselen. Naarmate de EU zich ontwikkelt, veranderen ook haar verdragen.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Igal aastal läheb Euroopas suur hulk plastijäätmeid raisku. Mitte ümbertöödeldavate jäätmete kogumiskastidesse, vaid prügilasse, jäätmepõletusseadmetesse ja kahetsusväärselt ka lihtsalt loodusesse. See tähendab miljardeid esemeid ja nende lagunemiseks võib kuluda sajandeid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Ja tänases osas uurime, kuidas plaanib Euroopa Liit tulla selle tohutu väljakutsega toime ja vähendada jäätmete hulka, mis meie planeeti lämmatavad. Plastireostus on kõikjal. Mitte ükski maailmajagu ega kaugeimgi paik planeedil Maa ei ole jäänud sellest puutumata. Euroopa Liit on võtnud endale südame asjaks näidata teed puhtama ja kestlikuma tuleviku suunas ning see ülejõu käivana näiv probleem lahendada. Räägime alustuseks arvudest. Viimastel aastatel on inimeste teadlikus plastijäätmete ringlusse võtust kasvanud ja paranenud on ka nende sorteerimine, kuid sellest hoolimata läheb väga suur hulk plasti Euroopa Liidus endiselt lihtsalt prügisse. Täpsed arv näitajad kõiguvad, kuid kokkuvõttes võetakse EL-is praegu ringlusse hinnanguliselt ligi 40% plastpakendijäätmetest. See tähendab, et valdav enamus plastist lõpetab ikkagi prügilas jäätmepõletusseadmetes või veelgi hullem, saastab meie keskkonda. See tõukab tagant tohutut probleemi, mis mõjutab nii ookeane kui maapinda ning lõppkokkuvõttes ka meie enda tervist. Plastireostuse probleem ei ole Euroopa Liidu jaoks uus. Viimastel aastatel on võetud otsustavaid samme, et minna üle plastiring majandusele. Märgiline hetk oli see, kui 2018. aastal kiideti heaks Euroopa strateegia plastikohta ring majanduses. Selles seati julged eesmärgid plasti ümbertöötlemiseks, plasttoodete disaini parandamiseks ja jäätmete vähendamiseks. Strateegia sillutas teed ühekordsete plasttoodete direktiivile, mis kiideti heaks 2019. aastal. See direktiiv sündis tänu Euroopa Parlamendi kindlale seisukohale plastireostuse küsimuses ning on mänginud olulist rolli EL-i plastireostuse vastases võitluses. Direktiiviga keelatakse teatavad ühekordselt kasutatavad plastesemed, mille jaoks on alternatiivid kergesti kättesaadavad, näiteks plastnõud, kõrred, vatitikud ja õhupallivarred. Samuti kehtestati direktiiviga muude ühekordselt kasutatavate plasttoodete, näiteks plastist toidupakendite ja joogitopside vähendamise konkreetsed eesmärgid ning rangemad tootjavastutuse süsteemid, et plasti kogumise ja ringlusse võtu eest maksaksid saastajad. Need Euroopa Parlamendi otsused on saatnud selge signaali, et selline võtta tarbi ja viska ära tüüpi ajastu on möödas. Oluline on, et EL ei keskendu üksnes plasti jäätmetele, vaid ka toetab aktiivselt plastitööstust, et see muutustega kohaneks ja uuendusi kasutusele võtaks. EL on teadlik, et ringmajandusele üleminek nõuab märkimisväärseid muutusi nii tootmisprotsessides kui ka kasutatavates materjalides ning pakub seetõttu mitmeid rahastamisprogramme ja algatusi. Nende eesmärk on panna õlg alla, et ettevõtted saaksid investeerida uutesse ja kestlikumatesse tootmisviisidesse, välja töötada ringlusse võetud materjale uute esemete tootmiseks ja õpetada oma töötajaid ümber. Kuid töö ei piirdu ka sellega. Nüüd on Euroopa Parlament suunanud tähelepanu varjatud ohule, mida kujutab endast mikroplast. Mikroplast, mis tähendab kuni 5-millimeetriseid plastiosakesi, on kasvav probleem. See pärineb erinevatest allikatest ja tekib näiteks suuremate plastesemete lagunedes, kiududena sünteetiliste tekstiilide pesemisel, samuti on mikroplast kosmeetikatoodetes kasutatavad mikrokuulid ning autorehvide kulumisel tekkiv rehvitolm. Arvud mikroplasti reostuse kohta on murettekitavad. Uuringute kohaselt satub iga päev keskkonda miljardeid mikroplastiosakesi. Mikroplastiosakesi on leitud kõikjalt, alates sügavaimatest ookeanidest kuni kõrgeimate mäetippudeni, toidust, veest ja õhust ning isegi inimorganismist. Oma 2021. aasta tegevuskavas nimega õhu, vee ja pinnase null saaste suunas tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, et EL peaks 2030. aastaks vähendama keskkonda sattuva mikroplasti hulka 30%. Euroopa Parlament nõuab järele andmatult, et võetaks kasutusele mitmekülgsed meetmed selle eesmärgi saavutamiseks. Parlament uurib võimalusi, kuidas keelustada regulatsioonidega näiteks mikroplasti tahtlik lisamine toodetele ning nõuab innovaatilisi lahendusi mikroplasti eemaldamiseks reoveest, enne kui see jõuab jõgedesse ja ookeanidesse. Plastireostusega võitlemine on keeruline ülesanne, aga Euroopa Parlament püüab leida lahendusi selle probleemi kõikidele tahkudele. Teekonnal plastivabasse tulevikku on vaja meie kõigi panust. EL ja Euroopa Parlament võtavad küll vastu selleks vajalike õigusakte, kuid nende algatuste edu sõltub lõppkokkuvõttes igast inimesest. Meie tarbimisotsused on mõjuvõimsad. Me saame kasutada vähem ühekordseid plasttooteid, valida korduskasutatavad alternatiivid ja plastjäätmeid sorteerida. Igal väikselgi liigutusel on suur mõju. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: 2021-ben az Európai Parlament Alexej Navalnyinak ítélte oda a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov díját. Az Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről elnevezett díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. Navalnyi az orosz ellenzék egyik legismertebb alakja, egyben Putyin elnök talán legvehemensebb bírálója 2024. február 16-án egy észak-sarkvidéki orosz büntető táborban tisztázatlan körülmények között vesztette életét. A jogász, blogger és politikai aktivista Alexej Navalnyi 1976-ban született. Akkor került a nemzetközi figyelem homlokterébe, amikor elkezdett kormányellenes tüntetéseket szervezni, majd korrupció ellenes programmal indult az orosz választásokon. 2021. januárjában letartóztatták, amikor egy ellene elkövetett merényletből felépülve visszatért Oroszországba. Közben kiderült, hogy egy novicsok típusú harci idegméreggel próbálták megölni. Navalnyi 2020. augusztusától több mint egy hónapon át a berlini Charité egyetemi kórházban lábadozott, legfőképpen az intenzív osztályon. Gyógyulása után felkutatta azokat, akiknek érzése szerint szerepük volt a megmérgezésében. Nemzetbiztonsági tisztnek adva ki magát, sikerült szóra bírnia egy állami ügynököt, aki beismerte a vegyi fegyverbevetését. Navalnyi az orosz kormány tette felelőssé, a Kreml azonban minden vádat tagadott. Az Európai Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló elnökök értekezletének korábbi döntése nyomán az Európai Parlament a 2021. októberi második plenáris ülésszakán hirdette ki, hogy Alexej Navalnyinak ítéli oda a gondolatszabadságért járó Szaharov díjat. A bejelentéskor Heidi Hautala, az Európai Parlament alelnöke ezekkel a szavakkal méltatta a győztest.
4: Alexej Navalnyi nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor megpróbálta visszaszerezni az orosz népnek a szabad választás jogát. Hazájában évek óta küzd az emberi jogokért és az alapvető szabadságokért. Ezért a saját szabadságával és csaknem az életével fizetett. Az Európai Parlament nevében követelem azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását.
3: David Sassoli, az Európai Parlament akkori elnöke az ünnepélyes díjátadást követően elmondta, ezzel a Szaharov díjjal ma a parlament egyben Alexej Navalnyi azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását is követeli. E szavak süket fülekre találtak, mint ahogyan az orosz hatóságokhoz intézett számtalan megkeresés sem vezetett eredményre. Navalnyit 2023. decemberében a szibériai Harp településre szállították át a Moszkvától keletre található Vlagyimiri területről, ahol először tartották fogva. Idén február 16-án azután holtan találták a cellájában, ahol 19 éves börtönbüntetését töltötte. A közvélekedés szerint az ítéletet politikai indíttatású vádak alapján szabták ki rá. Julia Navalnaja mindössze 12 nappal férje halálát követően február 28-án részt vett a parlament strasbourgi plenáris ülésén. A láthatóan megrendült özvegy ezekkel a szavakkal fordult a képviselőkhöz.
5: If you really want to defeat Putin, you have to become an
4: innovator. Ha tényleg le akarják győzni Putyint, valami újjal kell előállniuk, nem a megszokott unalmas módszerekkel. Putyin egy szervezett bűnbanda feje. Önöknek és mindnyájunknak egy bűnszervezettel kell felvennünk a küzdelmet. És itt az lenne a politikai újítás, hogy a szervezett bűnözéssel szembeni módszereket alkalmazzák. Nem kell politikai vetélkedő, se diplomáciai jegyzékváltás, hanem a kétes pénzügyi mahinációk kivizsgálása. Nem kell aggályokat megfogalmazó nyilatkozat, hanem kutassák fel országaikban a maffia kapcsolatokat, azokat a csendes ügyvédeket és pénzembereket, akik segítenek Putyinnak és barátainak elrejteni a pénzüket.
3: Válaszában az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola elmondta,
4: a ház és valamennyi tagja mélységesen elítéli ezt a gyilkosságot. Ez olyan bűncselekmény, amely független nemzetközi vizsgálatot érdemel. Tartoznak a világnak az igazsággal.
3: Az Európai Parlament egy állásfoglalásában határozottan elítélte Alekszej Navalnyi meggyilkolását, valamint teljes támogatásáról biztosította Julija Navalnyáját, aki hitet tett a férje által megkezdett munka folytatása mellett. A képviselők külön hangsúlyozták, hogy nem szabad egyenlőségjelet tenni az orosz nép és a háborús uszító autokrata Kreml rezsim közé. Szolidaritásukat fejezték ki mindazokkal, akik Oroszországban vagy bárhol máshol az embertelen elnyomás és a súlyos személyes következmények ellenére továbbra sem félnek kimondani az igazságot. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén és oroszul is elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.

0: Från den glimmande havsytan vid stranden till de djupaste havsgravarna. Överallt kryllar havet av liv. Där bor tusentals marina arter, från mikroskopiska plankton till den jättelika blåvalen, världens största djur. Alla är vi beroende av havet, vi skulle inte överleva utan det. Ändå tar de flesta av oss havet för givet och glömmer bort att det ger oss mat att äta och syra att andas. Det reglerar vårt klimat och är en ideal miljö för både ekonomisk verksamhet och rekreation. Det förgyller våra liv med allt från fiske till dykning. Men även om havet kan verka oändligt och oövervinneligt är det sårbart. Havets välmående och vårt eget hänger på att vi kan upprätthålla en ömtålig naturlig balans som nu står under hot. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet går vi in på vad EU gör för att skydda våra hav. Vem äger havet? Svaret är att det gör vi alla. Eller ingen alls. Havet är mänsklighetens gemensamma arvegods och ingen nation kan göra anspråk på att äga det eller utöva suveränitet över det. Länder vid kusten har dock rätt att använda havets resurser inom sin så kallade exklusiva ekonomiska zon som sträcker sig upp till 200 sjömil från kust. Inom den zonen kan landet leta, utvinna och förvalta naturresurser som fisk, olja och gas. Havet utanför zonen är internationellt vatten. Ungefär 2/3 av allt hav i världen är internationellt vatten. Och om man räknar i volym utgör det 95% av alla livsmiljöer i världen. För att kunna förstå debatten om hur havet ska skyddas måste man alltså förstå de internationella vattnen. De är till stor del kalla och mörka och vattentrycket under ytan kan vara extremt högt. Därför är stora delar av havet fortfarande outforskat av människor. Enligt folkrätten står det i alla länder fritt att färdas, fiska och forska på internationella vatten. Denna frihet gör dock att dessa hav lätt kan överexploateras, vilket har lett till att arter dött ut och ekosystemen skadats. Lyckligtvis försöker man nu stoppa överexploateringen. Det finns inget rakt svar på frågan om vem som äger havet, men 2023 skrev FN ett bindande avtal som ska skydda 30% av världshaven senast 2030. Det kallas för fördraget om det fria havet och är det första juridiskt bindande internationella avtalet för att skydda havet utanför nationella territorialvatten. Avtalet antogs genom konsensus i FN och fick stående ovationer under mötet i New York 2023. Ordföranden för FNs regeringskonferens i den här frågan, Rena Lee, välkomnade avtalet som kom efter mer än ett årtionde av förhandlingar. Så här sa hon.
1: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
0: God kväll, mina damer och herrar. Skeppet har kommit i hamn.
1: The ship has reached the shore.
0: Med vissheten att inget land ensamt kan skydda havet ställde sig EU och EU-länderna bakom de kollektiva ansträngningarna i FN att fördjupa det internationella samarbetet och få till ett avtal om att skydda havet. Enligt fördraget om det fria havet ska man inrätta nya marina skyddsområden under de kommande åren. Varje enskilt land kan föreslå nya skyddszoner för att skydda de delar av världshaven som har mest biologisk mångfald. Till exempel Azorerna och Kanarieöarna är kända för sin stora biologiska mångfald, med allt från valar och delfiner till havsfåglar och djuphavsfiskar. Det finns förstås redan en del skyddade havsområden, men i nuläget är det ofta svårt att kontrollera att lagarna efterföljs. Och skyddet är inte alltså heltäckande som det borde vara. Med det nya avtalet ska också havets naturresurser fördelas mer rättvist mellan länderna. Om till exempel Portugal låter spanska fiskare fiska i portugisiska vatten, ska Portugal ha rätt till en del av den vinst fångsten genererar. Avtalet ser också till att de som forskar på naturresurser i ett lands nationella vatten delar forskningsresultatet med landet i fråga. Över 90 länder i FN har skrivit på avtalet och det måste ratificeras av minst 60 för att det ska träda i kraft 2025. När vi skyddar havet skyddar vi oss själva. Fördraget om det fria havet var ett stort steg framåt för EU i arbetet med att skydda havets resurser och att utvinna dem på ett hållbart sätt. 2022 höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett tal på toppmötet One Ocean i franska Brest Och hon avslutade talet med de här orden.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Mina damer och herrar, havet är gigantiskt, oroligt och vilt. Och när vi står vid kusten känner vi oss ödmjuka, små och vördnadsfulla. Men när vi samlas här i Brest måste vi inse den stora makt och det stora ansvar vi människor har inför nästa generation. Så tänk inte lite, tänk stort. För vårt uppdrag är lika stort som havet. Tack så mycket.
2: Because our mission is as big as the ocean. Many thanks.
0: Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europa Radio och där poddar finns.
3: Sjetite se gradova koje ste posjetili na svojim putovanjima i koji se rado prisjećate. U sjećanju vam nisu ostali samo muzeji i kazališta, nego i glazba koju ste čuli na ulici, festival na koji ste naišli ili ugodna atmosfera na nekom trgu. Kultura ima važnu ulogu u oblikovanju identiteta gradova i regija diljem Europe. Ulični festivali, lokalni koncerti i umjetnički projekti povezuju građane i doprinose razvoju grada. Upravo na toj ideji počiva jedna od najpoznatijih kulturnih inicijativa Europske unije, Europske prijestolnice kulture. Program su 1985. pokrenuli Melina Mercuri, tadašnja grčka ministrica kulture, te njezin francuski pandan, Jacques Long. Njihova je vizija bila jednostavna, ali učinkovita. Kultura može zbližiti Europljane. Od proglašenja prve Europske prijestolnice kulture, Atene, davne 1985. Više od 70 gradova diljem Europe ponijelo je tu titulu. Hrvatska je do sad imala jednu europsku prijestolnicu kulture, Rijeku 2020. Ideja je jednostavna. Svake godine odabrani gradovi imaju priliku predstaviti čitavoj Europi šire svoj kulturni život. No kako grad postane europska prijestolnica kulture? Postupak započinje 6 godina prije. Prvo, Europska komisija odlučuje koje zemlje ispunjavaju uvjete za dobivanje te titule. Potom se gradovi tih zemalja mogu prijaviti sa svojim kulturnim programom. Žiri neovisnih stručnjaka ocjenjuje prijave i odabire jedan grad za svaku zemlju. Nakon toga odabiru se 2, a ponekad i 3 grada koja postaju Europske prijestolnice kulture. Gradovi se biraju na temelju 3 kriterija. Kvalitete kulturnog programa, sposobnosti njegove provedbe i dugoročnih koristi za grad i građane. Pri tome veličina grada ne igra značajnu ulogu. Tu su titulu osvojili gradovi s manje od 100.000 stanovnika, kao što su Matera u Italiji, Galway u Irskoj i Tartu u Estoniji. Ono što je uistinu važno su ljudski, financijski i kulturni kapaciteti grada, ali i sposobnost uključivanja građana. Nakon što ih se odabere za Europske prijestolnice kulture, gradovi imaju 4 godine za pripremu. U tom se razdoblju sklapaju partnerstva, planiraju događanja i građani pozivaju na sudjelovanje. Stoga, ako živite u gradu kandidatu, vi niste samo gledatelj, već možete biti sudionik. Titula Europske prijestolnice kulture donosi konkretnu pomoć. Gradovi primaju nagradu Melina Mercuri u vrijednosti od 1,5 milijuna eura, te ih se potiče na povezivanje s drugim programima Europske unije, kao što je Kreativna Europa, koja pruža potporu kulturnom i kreativnom sektoru. No titula ne donosi samo financijske koristi. Gradovi često koriste tu priliku kao odskočnu dasku za jačanje svojeg međunarodnog ugleda, oživljavanje gradskih četvrti i javnih površina, te razvoj turizma. Osim toga, koristi od titule Europske prijestolnice kulture ne prestaju sa završetkom kulturnih događanja. Prisjetimo se primjerice Marseja, koji je bio Europska prijestolnica kulture 2013. Te je godine taj provasalski grad privukao rekordnih 11 milijuna turista, što je značajno povećalo njegovu vidljivost i privlačnost. Osim razvoja turizma, došlo je do preobrazbe grada. Marsej je obnovio javne površine poput gradske rive otvaranjem novih kulturnih objekata i povezivanjem četvrti kroz kulturu. Mnogo je tih objekata i danas u upotrebi te i dalje privlače građane i turiste. Programi osmišljeni za europske prijestolnice kulture pokazuju što Evropljani imaju zajedničkog te slave jedinstvenost njihovih gradova. Ta vizija nadilazi lokalni kontekst i obraća se publikama diljem Europe i šire. Gradovi mogu uključiti u tu inicijativu i susjedne regije, no jedan je grad predvodnik i nositelj projekta. Simboličan primjer je Europska prijestolnica kulture 2025. Nova Gorica u Sloveniji. Taj je grad ostvario blisku suradnju s Goricijom, susjednim gradom u Italiji. To je bilo prvi put da su dva grada u dvijema različitim zemljama podijelila tu titulu. Iako ih dijeli granica, ti su gradovi iskoristili priliku da povežu zajednice u Italiji i Sloveniji. Talijanski predsjednik Sergio Mattarella osvrnuo se na taj zajednički projekt sljedećim riječima. U Šćemnicu, Njemačkoj, za Europsku prijestolnicu kulture 2025. odabrana je Nova Gorica. Taj slovenski grad i njegov grad prijatelj Goricija odlučili su prihvatiti izazov. Predstaviti se kao jedno prekogranično kulturno iskustvo. Iako kultura po definiciji ne poznaje granica, ona se ipak rađa kao izraz zajednice, koji je otvoren znanju, zajedničkim traganjima i međusobnom obogaćivanju. Inicijativa Europskih prijestolnica kulture jedinstvena je prilika za gradove i njihove stanovnike jer ima pozitivan kulturni, socijalni i gospodarski učinak. A možda je u vama pobudila znatiželju. Istražite kako Europska unija potiče kulturu u vašem gradu ili sljedećem odredištu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
4: Schengen. Limister Schengen, a cohum winin refortuch treyera hurle chornacha. Fail our top fishach dear orpach and sonora vilimister Schengen. Trivals thought is fihid than antis orpach, agus an elevage on a rua on Eastling agus Liechtenstein. So Limister son is fed a tashtalo stot gestot, agus ni godaila lehen chakalaka choran, bug bowner and sort choran a rasneater. Bíag teoirin talún fuiri nu éirigeist. Dá bhrí sin ní gá dul tre rialú teoirin a chomhain ar bhíon teoirin ceachtach á trasnú. Siad a gceist le sin ná teoirin idir stát le stig de limistéir Schengen agus stát atá le smuide, idir an falling agus an Ucrain chur a gás. Le déanaí tá roinnt eithrithe tagchéir limistéir Schengen, chuig an chuirtisteach a limistéir Schengen ar an gcéad lá de Vianar 2023. In a hantasan, ag deirin a bliana céana, chin balstáit an éantas déan rá gavéad fí fáil réiglis na seicálach a teorin ag na teorinacha in bhánacha éir agus mairí idir an téantas agus an Volgór agus an Rómáin áil an géad lás trúchad a bhí an bhórta fethe fethe cehar. Glach fyr cina fé éire chur le seicálacha ag na teorinacha talún níos déan í. Cílíon sé sin nach mig fácha a gá balstáit an éantas nach bhfuil páirtach a limistéir Schengen, siad san éire agus an chipper. Tá próisis meastóireachta ar siúl fé láthair le cintú gofuil na cruite ar goléras gá le dulisteach sa limistéir gan teorinacha á ggólíana sa chipar.
5: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
4: Níl ceangal glíthúil ar éiring dulisteach a limistéir Schengen agus cintí gan dulisteach ann. Tá sé tátach a hiiscin dáfach gúil an ceart conséir glóisiúachta i gach séránach in san éantas, beag bannar bheith ina náisiúnig de hir a chuig isteach a limistéir Schengen nú nár chuig. Dá bhrí sin agus teoiring á tras nu idir balstát atá a limistéir Schengen agus balstát nachhuiil, i brúnsabal níl sa teicáil teoirin i dhéantar a hiránig an éantas ach mionseicáil agus é mar aim leis i cintú cé hiad. A bhéad a bhain le náisiúnig tríú tíortha, tá chuníalacha agus nás neimeachta cócuimhithe ag stáit Schengen do rinne atá ag ghiarraigh víosaí a fháil de thréimh sí gearra. Curann na víosaí san ar chumas na níine a aghaíonad gluaiseacht féthírse limistéir Schengen de thréimhse sós le trí mhí. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chur isteach ar víosa de limistéir Schengen, tá saorán ag Mheiricá agus na Austráile saorán dulga san chur a gás.
5: Schengen.
4: Ní aithe réig gan chuníal le seicálacha taistil de gachsort le limistéir Schengen. Tá sé tátach cuinamh ar an difríocht idir seicálacha teorin agus seicálacha slándála. Dentana shakalacha son ar chuisna slandala in Erfurt Kurgos, agus dentaria dana passionary ata a tashtil te vestigdala mister Schengen choma. Deatak se gemach ar fashionair dach mea da has boind, lina nain ofri cianach dan fashionaira, le crahu gur be an passionair son uinair dlihuil an ticaid tashtil. Egan am Kiana is fiú a lua egan buintasá gur féidir le stát atá pórtach a limistair Schengen, mar vartas gachtúil, seicálach a tjóra na húrta rásistach a sealdach. I gásan bhfuil bagart fram chúisach dá vartas puiblí nú dá hlándailin vánach dainathe aige. Cúr agan ráasá a bhaim raint úranta, nuair thug an rang seicálach a tjóra na rásistach mai eol ar vagatí scíla hóraachta cúr a gás.
5: Schengen.
4: Dovrishin, ní óáin gom winin limistair Schengen le taistilé a scú, buinin sé leis an limistair ar fad a chamad slán choma. Is bunach ar son rie chóras fashionéisa Schengen a crochiag con ólas a chur a fáil dos na Paulini agus údarás fwiblí ele. Curin sé ar a gomas dolis dachán agus ólas a hecáil a bhuin le dína atá an asnav nu a bhuin na Paulini sa tóar orha a mas dína ele. Is ordon cór id a údarás faraimahe dlí ó hirha elgsúla é. Cowrian sé le hard le veil slándála a chuibh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teoranach a seachtacha limistéir Schengen. Anois, má éachamid ar starin limistéir, curug tús leis an éidir gachtó cúig nuair chin cúig felstát do chud neantais deire a chur le seicálacha ar na teoranacha in bhánacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortú na hárpa tar éis an dara chug a dhomhanda. Bhí sé mar aim leis chur leis an mhuiníon réfortach trí dheire a chur le teoranacha. Tag an animan limistéir féin ó cheantar Schengen a Luxembourg, an áitin a hínig na chéad stáit a bhí páirtachán an coentú bonig. Tugtar a cí Schengen ar an tra omlán coentathe agus frálach a gaelvara a bhuin le Schengen. Le conra Amsterdam cur gan a cí san isteach a gratan éantais agus tá sé na chuid lánach do glian éantais le cúil bliana is fithid nós. Tá sé nach mór dahad bliain ó síní ag coentú Schengen in is. Agus fé láthair is féad le níos mána 200 milliún saoránach atá na gcónaí sa limistéir taistil fé hirse. Ní hamháin go mbeadh sé níos fosa do dhaoine gluaiseach le limistéir Schengen, bídí sé taistil ar chúis na gnó nó fáilíochta, ach chuireann sé leis an ngéal ag ar orpa chomá, rud a chuireann feabhas ar chaighdeán ar saol le huail. Dá bhrí sin tá sé ar cheann dos na bhadías fear a buine gomach mar chuid de thiúnscadal lánfáirtithe na hárpa.
8: Az uniós jogalkotással ma már többé-kevésbé tisztában vagyunk. Ám mi a helyzet akkor, ha valaki nem tartja be a jogszabályokat, vagy ha a tagországok mást értenek egy adott rendelkezés alatt? Ekkor jön be a képbe az Európai Unió Bírósága.
9: Az Európai Unió Bírósága az Európai Unió igazságügyi hatósága. Nézzük, mivel is foglalkozik pontosan. Arról gondoskodik, hogy az uniós jogszabályokat az összes tagállam ugyanúgy értelmezze és alkalmazza. Mi, uniós polgárok, ugyanis csak úgy tudjuk érvényesíteni a minket megillető jogokat, ha a különböző tagországok, intézmények és vállalkozások ugyanazokat a szabályokat követik.
8: A luxemburgi székhelyű igazságügyi hatóságot két fő testület alkotja. Az első maga a bíróság, amely segít a nemzeti bíróságoknak helyesen értelmezni az uniós jogszabályok tartalmát. Adott esetben előzetes döntéshozatalra is felkérhetik. De ez a testület dönt a vitatott jogszabályok megsemmisítése iránti keresetekről és a fellebbiteli kérelmekről is. A második a törvényszék, amely főként olyan ügyekkel foglalkozik, amelyeket magánszemélyek, vállalatok vagy szervezetek terjesztenek elé, például akkor, ha vitatják az uniós intézmények valamelyikének egyik vagy másik döntését.
9: A bíróságba minden tagállam egy-egy bírót delegál. Őket független jogi szakvéleményeket adó főtanácsnokok segítik az ítélkezésben. A bírósági tárgyalások nyilvánosak, és az unió mind a 24 hivatalos nyelvére tolmácsolják őket. A mai bíróság elődjének, az Európai Szén és Acél Közösség Bíróságának egy olasz bíró, Massimo Pilotti volt az első elnöke, aki 1952-ben a beiktatási beszédében így ragadta meg az intézmény szellemiségét.
10: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
8: A testület bíróit egyetlen törekvés hajtja, hogy bebizonyítsák, méltók a tagállamok által beléjük vetett bizalomra, azaz, hogy minden cselekedetükkel a közjót szolgálják.
9: Nézzük, milyen ügyeket tárgyal a bíróság. Először is az uniós jog megsértéséből eredő jogvitákat rendezi. Például azokat az eseteket, amikor egy tagállam nem alkalmaz maradéktalanul egy uniós irányelvet. Másodszor segít a nemzeti bíróságoknak a jogértelmezésben. Ha például egy olasz és egy lengyel bíróság eltérően értelmezi ugyanazt az uniós jogszabályt, pontosítást kérhetnek az Európai Unió bíróságától. Harmadszor akkor jut szerephez, ha egy uniós intézmény döntését vitatják. Tegyük fel, hogy az Európai Parlament vagy a bizottság elfogad egy rendeletet, amely valaki szerint alapvető jogokat sért. Ilyenkor a bíróság akár meg is semmisítheti a kérdéses jogszabályt.
8: Több alkalommal is előfordult, hogy nagy horderejű ügyekben kellett állást foglalnia. Ilyen volt például, amikor 2017-ben fuvarozó társaságnak, nem pedig digitális platformnak minősítette az Uber-t. Ez a határozat a teljes európai szabályozásra kihatott.
9: És hogy mit számít ez a mi szintünkön? Az uniós jogszabályok nagyon is kihatnak az életünkre, gondoljunk csak az online vásárlásra, a külföldi munkavállalásra vagy személyes adataink védelmére. Az Európai Unió bíróságának a működése a garancia arra, hogy a szabályokat mindenhol igazságosan alkalmazzák.
8: De ne csak a jelenre gondoljunk. A bíróság ítéletei ugyanis precedens teremtenek, így az unió jövőbeli politikáját is alakítják, akár olyan fontos területeken, mint a bevándorlás, a klímavédelem, a fogyasztói jogok, és még sorolhatnánk. Ha a hírekben fontos uniós döntésekről, esetleg a digitális jogok feletti jogi csatározásról hallunk, biztosak lehetünk benne, hogy az Európai Unió bírósága a jogállamiság őreként ott munkálkodik a háttérben.
9: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
11: Euroopa Parlamendi 9. ametiajale vajutasid oma pitseri ülemaailmne COVID-19 pandeemia ja Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu. Tervishoiukriisi ja geopoliitiliste raputuste taustal keskendus parlament sel ametiajal rohe- ja digipöördele, et suurendada Euroopa Liidu vastupanuvõimet ja ühtlasi tugevdada liidu demokraatlikke väärtusi. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime Euroopa Parlamendi tähtsamatest saavutustest 9. ametiajal ehk 2019-2024. Aastani. Majanduslik ja sotsiaalne taastumine ning tugev eelarve. Parlamendi 9. ametiaega jääb tähistama kogu perioodi läbinud suur töö, et aidata majandusel ja ühiskonnal pärast pandeemiat taastuda. 2020. aastal saavutasid parlamendi läbirääkijad selle, et kokku pandi kõigi aegade suurim Euroopa Liidu toetuspakett. Selle abil leevendati COVID-19 kriisi tagajärgi ja rahastati EL-i uue põlvkonna toetusprogramme. Parlament kiitis heaks enneolematult suured toetused ning suunas 16 miljardit eurot juhtprogrammidesse EL Tervise heaks ja Horisont. Taastumist toetavaid algatusi oli võimalik rahastada tänu EL-i tugevale eelarvele. Algatuste raames toetati ettevõtteid ja kogukondi kogu Euroopa Liidus. Parlament tegi muudatusi pikaajalises eelarves ning lisas sinna Ukraina rahastu. Samuti lisati eelarvesse Euroopa strateegilise tehnoloogia platvorm, et EL-i tööstust sõltumatumaks muuta. Lisaks sellele jälgis parlament EL-i raha kasutamist liikmesriikides. Raha saamiseks peavad riigid täitma liidu kliima- ja digieesmärke ning järgima õigusriigi põhimõtet. Sotsiaalse õigluse tugevdamiseks kehtestas parlament nõuded õiglase töötasu ja maksude läbipaistvuse kohta ning keelustas sunnitöö. Lisaks võeti vastu õigusaktid, millega tõhustatakse korruptsiooni ja rahapesu vastast võitlust. Kliimakaitse ja keskkonnapoliitika. Olukorras, kus kliimamuutused juba toimuvad, olid Euroopa Parlamendis keskkonnakaitse ja kestlikkus prioriteetsed teemad. Et vähendada süsinikuheidet, edendada taastuvaid energiaallikaid ja toetada keskkonnasõbralikumat majandust, kehtestati nõudlikud poliitikameetmed. 2021. aasta juunis võeti vastu kliimamäärus, millega Euroopa Liit võttis kohustuse vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% ja saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Parlament karmistas õhukvaliteedi nõudeid ning võttis vastu uued pakendijäätmete ja tööstusheite vähendamise eesmärgid. Toetati investeerimist puhastesse tehnoloogiatesse ja ringmajandusse ning meetmeid raadamise peatamiseks ja kestliku tarbimise toetamiseks. Turvalise ja konkurentsivõimelise digikeskkonna reeglid. Digivaldkonnas keskendus parlamendi tähelepanu turvalisusele ja konkurentsivõimele. Vastu võeti reeglid, millega tõhustatakse andmekaitset, tugevdatakse küberturvalisust ja toetatakse digitehnoloogia innovatsiooni, mis on elujõulise digimajanduse alustala. Parlament nõudis lisaks, et tehisintellekti kasutamine oleks eetiline ja veebiplatformide vastutus sisu eest oleks suurem. Nõuti ka tugevamat andmekaitset. Digiteenuste määruse ja digiturgude määrusega kehtestati ausa konkurentsi ja kasutajaõiguste nõuded. Välja töötati ka tugevamad küberturvalisuse meetmed ning Euroopa tervise andmeruum. Rohe- ja digipöörde tarbijapoliitika. Rohe- ja digipöörde valdkonnas oli parlamendi peatähelepanu tarbijate õigustel ja kaitsel. Selleks, et kõik eurooplased võiksid tehnoloogilisest arengust kasu saada, kehtestas parlament poliitikameetmed, millega antakse tarbijatele rohkem mõjuvõimu, edendatakse kestlikke tarbimistavasid ja parandatakse digioskusi. Euroopa Terviseliidu ülesehitamine. 9. ametiajal oli parlamendi üks prioriteete Euroopa Terviseliit. Selle raames peaks tugevdatama liikmesriikide tervishoiusüsteeme ja parandatama valmisolekut pandeemiateks. Koostöö aitas tõhustada koordineerimist, tagada vaktsiinide kättesaadavus ja parandada liikmesriikide tervishoiutaristut. Programmi EL tervise heaks rahastust kolmekordistati, et rahva tervise taristut ja kriisile reageerimise võimet tugevdada. Töö paremaks koordineerimiseks loodi Euroopa Parlamendis alaline rahva tervise allkomisjon. Allkomisjon tegeleb muuhulgas selliste teemadega nagu Euroopa puudega isikukaart. Selle eesmärk on puuetega inimesi kaasata ja parandada nende ligipääsu tervishoiule. Rände- ja varjupaigapoliitika reform. Tähtsal kohal püsisid ka rände- ja varjupaiga küsimused. Parlament töötas välja EL-i rände- ja varjupaigasüsteemi laiaulatusliku reformi, et liidu rändepoliitika oleks õiglane ja inimlik. Seejuures peeti silmas, et rändekoormus jaguneks liikmesriikide vahel solidaarselt. Rände- ja varjupaigapaketiga ühtlustatakse menetlusi, tagatakse rändajate inimõigused ja pakutakse lahendusi rände algpõhjuste kaotamiseks. Sätestati seaduslikud rändevõimalused ja saabujate tööturule sisenemine. Samuti järelevalve Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti üle, et hoida tasakaalu piiride kaitse ja humanitaarküsimuste vahel. Parlamendi toetus Ukrainale. Pingete teravnedes ja sõjapuhkedes seisis Euroopa parlament kindlalt Ukraina poolel. Parlament mõistis hukka Venemaa agressioonisõja, kehtestas sanktsioonid ja andis humanitaarabi. Parlament nõudis, et Ukraina saaks Euroopa Liidu kandidaatriigiks ja alustataks liitumisläbirääkimisi. Samuti nõuti Venemaa sõjakuritegude tunnistamist ning toetati Ukraina sõltumatust ja demokraatlikke püüdlusi. Euroopa Liit andis Ukrainale diplomaatilist ja humanitaarabi, sest naaberriikide rahu, stabiilsus ja sõltumatus on EL-ile oluline. Algatused, mis kutsusid rahvusvahelisele koostööle inimõiguste kaitseks, tugevdasid EL-i ülemaailmset mõjuvõimu. Euroopa demokraatia ning ühised väärtused, reeglid ja õigused. EL keskendus jätkuvalt ka oma missioonile kaitsta demokraatlikke väärtusi ja põhiõigusi. Peamised eesmärgid, mille nimel vaeva nähti, olid demokraatlike institutsioonide tugevdamine ning õigusriigi ja kõigi EL-i elanike õiguste kaitsmine, et Euroopa demokraatia oleks terviklik ja vastupidav. Valimissüsteemi ja institutsioonide reform. Parlament nõudis valimissüsteemi ja institutsioonide reformimist, et suurendada läbipaistvust, vastutust ja demokraatliku valitsemistava EL-i sees. Ettepanekuid tehti otsustusprotsesside ühtlustamise ning kodaniku aktiivsuse ja EL-i institutsioonide usaldusväärsuse suurendamise kohta. Parlament oli oma lõppeval ametiajal silmitsi mitme enne olematult keerulise olukorraga. Sellest hoolimata tehti märkimisväärseid edusamme keskkonnasõbralikuma, digitaalsema ja vastupidavama Euroopa poole. EL-i prioriteedid on jätkuvalt majanduslik taastumine, kliimameetmed ja demokraatlikud väärtused. Need annavad liidule soodsa positsiooni, et tuleviku väljakutsetele lahendused leida. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebilehelt.
12: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai Europos Sąjungos piliečių padės kurti jos ateitį balsuodami Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Europos Sąjungos institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šioje laidoje papasakosime apie Europos parlamento rinkimų sistemą. Kas penkerius metus Europos Sąjungos piliečiai renka jiems atstovausiančius Europos parlamento narius. Šiais metais rinksime 720 Europos parlamento narių. Tai yra 15 daugiau nei per praėjusius rinkimus, kai išrinkome 705 dabartinės kadencijos narius. Laikantis mažėjančio proporcingumo principo, kiekvienoje šalyje renkamas skirtingas Europos parlamento narių skaičius. Tai reiškia, kad didesnį gyventojų skaičių turinčiose šalyse išrenkama daugiau Europos parlamento narių, o kiekvienas didesnėje šalyje išrinktas Europos parlamento narys atstovauja didesniam skaičiu žmonių nei Europos parlamento narys iš mažesnės šalies. Mažiausias vienoje šalyje išrenkamų Europos parlamento narių skaičius yra 6, o didžiausias 96. Europos parlamento rinkimų balsavimo eiga įvairiose Europos Sąjungos šalyse šiek tiek skiriasi, bet pagrindiniai principai lieka tie patys. Daugelyje Europos Sąjungos šalių rinkėjai gali balsuoti arba už politinę partiją, arba už atskirus kandidatus, arba galimi abu variantai. Europos parlamento rinkimai vyksta pagal proporcinio atstovavimo sistemą. Tai reiškia, kad partijos surinktas vietų Europos parlamente skaičius yra tiesiogiai proporcingas partijos surinktų balsų skaičiui. Bet kasgi gali balsuoti? Balsuoti Europos parlamento rinkimuose gali Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, atitinkantys savo šalies rinkimų teisės amžiaus reikalavimus. Daugelyje Europos Sąjungos šalių balsavimo teisė įgyjama sulaukus 18 metų. Tačiau Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje ir Maltoje balsuoti galima sulaukus 16 metų, o Graikijoje 17. Be to, kitoje Europos Sąjungos šalyje gyvenantys Europos Sąjungos piliečiai turi teisę balsuoti arba savo kilmės šalyje, arba gyvenamosios vietos šalyje, bet tik vienoje iš jų. Taigi, kaip balsuojama per Europos parlamento rinkimus? Nuėję balsuoti, rasite politinių partijų sąrašą, o kiekviena jų bus sudariusi savo kandidatų sąrašą. Galite pasirinkti norimą partiją, pažymėdami savo balsą prie jos pavadinimo. Svarbu žinoti, kad balsuodami už partiją netiesiogiai prisidedate prie atskirų Europos parlamento narių išrinkimo iš tos partijos. Partijos yra atrinkusios savo kandidatus ta tvarka, kuria jie bus išrinkti remiantis partijos gausimų balsų skaičiumi. Tačiau kai kuriuose šalyse galima balsuoti arba už atrinktą sąrašą, arba skirti atskirus balsus už tame sąraše įrašytus kandidatus. Balsavimui pasibaigus, balsai suskaičiuojami ir kiekvienai partijai vietos Europos parlamente paskiriamos remiantis partijų gautų balsų proporcinę dalimi. Tokiu būdu užtikrinama, kad visoms politinėms partijoms būtų atstovaujama proporcingai pagal rinkėjų joms išreikštą paramą. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra kolektyvinis pasiekimas ir kolektyvinė atsakomybė. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
13: Каквито и да са политическите ни възгледи и убеждения, всички сме наясно, че тази историческа стъпка, избирането на Европейския парламент чрез всеобщи избори, е предприета в решаващ момент за народите от общността. Държавите членки са изправени пред три големи предизвикателства – опазването на мира, съхраняването на свободата и осигуряването на просперитет. На всички ни е ясно, че тези каузи могат да бъдат постигнати само чрез взаимодействие на европейско равнище. Това са думите на Симон Вейл, произнесени през 1979 година, когато тя става първият председател на пряко избран Европейски парламент. Под нейно ръководство Европейският парламент укрепи ролята си на защитник на гласа на всички граждани. Симон Вейл защитава демокрацията, бори се за правата на човека и никога не се разколебава във вярата си, че силата на Европа се крие в нейното единство. Четири десетилетия по-късно, наследството ѝ е по-живо от всякога. Европейският съюз продължава да бъде изправен пред предизвикателства, които подлагат на изпитание неговото единство, като например политическо напрежение, икономическа нестабилност и конфликти по границите и по света. Стремежът към мир, свобода и просперитет остава в основата на европейските идеали и идентичност. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ще ви разкажем историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Няма как да не започнем тази специална поредица, без да стане дума за една изключителна жена – Симон Вейл. Наследството на тази майка-основател на Европа далеч надхвърля границите на политиката. Тя проправи пътя на жените към лидерството и остави след себе си блестящ пример за твърдост и смелост. Симон Вейл е родена на 13 юли 1927 година в Ница, Франция, в светски настроено еврейско семейство. В ранните си години тя се отличава с любознателност и силно чувство за справедливост, възпитани от родителите й Андре и Ивон. Детството й обаче е брутално прекъснато от Втората световна война. На 16 годишна възраст тя е арестувана от гестапо и депортирана в Аушвиц заедно с майка си и сестра си. Симон Вейл оцелява от ужасите на концентрационните лагери, но много от членовете на семейството й загиват, включително любимите й майка, баща и брат. Тези травматични преживявания стават причина през целия си живот тя да бъде съпричастна към защитата на правата на човека, към мира и европейското единство.
14: Опасността вече не е в това да не говорим за Холокоста, а в това да говорим за него неправилно.
13: Симон се омъжва за Антуан Вейл през 1946 година и става майка на трима сина. От 1949 до 1953 година младото семейство живее в Германия, където Антуан работи във френското консулство. Първо в Висбаден, после в Штутгарт. Това е изненада за някои от нейните приятели, но тя гледа на живота си в Германия като на възможност.
14: Бяхме убедени. Ако победителите от 1945 година не работят за бързо и пълно помирение с Германия, раните на Европа, която вече е разкъсана между изтока и запада, никога няма да зараснат и светът ще тръгне към нов конфликт, още по-опустошителен от предишните.
13: След завръщането си във Франция, Симон Вейл завършва Парижския юридически факултет. През 1956 година тя издържа успешно национален изпит за магистрати и започва работа в затворническата администрация на Франция, която е част от Министерството на правосъдието. Там тя работи за подобряването на условията в затворите и за по-хуманното отношение към затворниците. През 1964 година Симон Вейл вече е директор по гражданските въпроси и защитава правата на жените. Тя помага за постигане на равноправие за майките в областта на семейното право и осигурява осиновителни права за жените. През 1970 година Симон Вейл е назначена за генерален секретар на Висшия съдебен съвет на Франция. Кариерата е впечатляваща, особено като се има предвид, че по онова време в обществения живот все още трудно се чува гласът на жените. В отговор на въпрос за мястото на жените в политиката, Симон Вейл споделя.
14: Често ми се е струвало, че като жена съм използвана за алиби. Където и да ида, все чувах. Ние даваме възможност за изява на жените и Симон Вейл е пример за това.
13: От 1974 година до 1979 година Симон Вейл е министър на здравеопазването на Франция при министър-председателите Жак Ширак и Реймон Бар. Там тя прокарва два новаторски закона. Първият, от 1974 година, прави контрацепцията по-достъпна. Вторият, от 1975 година, легализира абортите във Франция. Темата е много чувствителна и спорна и превръща Вейл в мишена на тежки обвинения. Въпреки трудностите, Вейл е непреклонна и усилията й се увенчават с успех. Приет е закон, който днес се смята за важна стъпка към укрепването на правата на жените.
14: Никоя жена не прибягва до аборт с изпълнено с радост сърце. Жените просто трябва да бъдат чути. Това винаги е трагедия. Това винаги е трагедия и винаги ще бъде трагедия.
13: Но приносът на Симон Вейл не се ограничава с защитата на правата на жените. През 1976 година тя въвежда забрана за пушене на определени обществени места и се заема със здравните нужди на селските райони.
14: Европа е надежда за напредък.
13: През 1979 година, когато Симон Вейл става първата жена председател на Европейския парламент, Европа все още лекува раните си от войната. Моментът е дълбоко символичен. Оцеляла от Холокоста французойка, вярваща в единството, застава начело на новоизбрана демократична институция, която има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество и да гарантира, че историята няма да се повтори. Европа се възстановява и постепенно става символ на единение след десетилетия на разделения и разруха. Симон Вейл е не само първата жена, която ръководи Европейска институция, но и първият председател на Европейския парламент с пряко избирани от гражданите депутати, а не с представители, назначени от националните парламенти. Тя застава в център на тези демократични преобразования. По време на своето председателство Симон Вейл е удостоена с наградата Карл Велики и става първата жена, получила престижното отличие. След напускането на председателския пост, тя става заместник-председател, а по-късно и председател на групата на либералите в Европейския парламент, което е още едно доказателство за нейната ангажираност с европейската кауза.
14: Никой от нас не трябва да забравя, че някой ден може да се окаже на мястото на потиснатия.
13: През 1990 година Симон Вейл става член на Временната комисия по обединението на Германия, където тя споделя безценни прозрения. Като човек, оцелял от Холокоста, като бивш председател на Европейския парламент и като жена, чието родители и брат са загинали в концентрационен лагер, тя дава една дълбоко лична перспектива в дискусиите. Нейната ангажираност към европейското единство се обуславя от убеждението ѝ, че Обединена Европа е ключът към предотвратяването на нова световна война. Въпреки непрежалимите загуби, които ѝ е донесла войната, Симон Вейл не изпитва негодование срещу Германия. Вместо това, тя е част от решението Обединението на Германия да се използва като средство за задълбочаване на отношенията и единството между Централна и Източна Европа. Комисията по Обединението на Германия дава тласък на две междуправителствени конференции. Едната за политически съюз, а другата за икономически и паричен съюз. В резултат на дискусиите, по време на втората конференция се подготвя ново споразумение за задълбочаване на европейската интеграция. Политическото съгласие за него е постигнато на срещата на върха на европейските лидери в Маастрихт в края на 1991 година. Така се проправя пътят към официалното подписване на договора за Европейския съюз на 7 февруари 1992 година. Изключителна в ролята си на председател на Европейския парламент, тя е съвестта на Европейския съюз, борец срещу антисемитизма и защитник на правата на жените. Нейните послания за жените и антисемитизма остават актуални и днес. Такава е високата оценка за Симон Вейл на Антонио Таяни, бивш председател на Европейския

0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi látnok volt. Jövőképét azonban nem elvont eszmék táplálták, hanem egy olyan ember tapasztalatai, aki tudta, milyen érzés birodalmak állandóan változó törésvonalain élni.
2: Az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának a szavai egy olyan politikus képét festik le előttünk, aki a sokarcú Európa békés egyesítéséről álmodott. Ön a Történelem a tények tükrében című sorozaton külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Alcide de Gasperi a 19. század második felében született az osztrák-magyar monarchia, főként olaszok lakta vidékén. Elkötelezetten harcolt a fasizmus ellen. 1943-ban megalapította az olasz kereszténydemokrata pártot. A II. Világháború után az olasz köztársaság első miniszterelnökeként 1953-ig vezette az országot. Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal együtt szállt síkra az európai egységért. Gazdag örökségéhez tartozik az a gondolat, hogy a nemzetek és az egyes emberek csak nyerhetnek az összefogással.
1: Trento megyében egy határok és hágók által szabdalt vidéken született. Átélt egy teljes korszakváltást. Jövőképének nem szabtak határt országok és történelmi korok, így álmodhatta meg az egységes Európát, egy óriási közös vállalkozást, amely erőt kovácsol a sokféleségből.
2: Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született a hegyekkel borított Trentino Dél-Tirol tartományban, amely akkoriban az osztrák-magyar monarchia része volt. Szegény, mélyen hívő katolikus családban nőtt fel. 1900-ban otthonát elhagyva Bécsbe költözött, hogy bölcsészetet tanuljon az egyetemen. Itt aktív tagja lett a katolikus diákmozgalomnak.
1: A diploma megszerzése után visszatért Olaszországba. Újságíróként dolgozott egy trentói katolikus lapnál, és tevékenyen küzdött a helyi olasz kisebbség jogaiért. Amikor 1918-ban az osztrák-magyar monarchia felbomlott, Trentót Olaszországhoz csatolták. Egy évre rá de Gasperi társaival együtt megalapította az olasz néppártot. 1921-ben parlamenti képviselővé választották.
2: Az elkövetkezendő években a fasiszták Mussolini vezetésével átvették és bebetonozták maguknak a hatalmat az országban. 1926-ban minden politikai párt, köztük az olasz néppárt működését is betiltották. A pártvezetőket száműzték a politikai életből, sőt, többüket az országból is. De Gasperit 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönbüntetésre ítélték. 11. Pius pápa közbenjárásának köszönhetően azonban másfél év után kiszabadult. Az ezt követő 14 évben a Vatikán könyvtárában dolgozott. Ez idő alatt arra kereste a választ, hogy hogyan egyeztethetné össze az általa vallott keresztény értékeket a politikai szerepvállalással. Így írta meg Gondolatok az újjáépítésről című művét, amellyel lerakta az 1943-ban titokban megalakult kereszténydemokrata párt alapjait.
1: A fasizmus bukása után az újonnan létrejött párt élére állt. 1945-től 1953-ig ő volt az ország miniszterelnöke. A nevével fémjelzett korszakban Olaszország irányítása új alapokra került. Ennek fontos része volt az új köztársasági alkotmány, az erősebb demokratikus intézményrendszer és a gyors gazdasági fellendülés. Szavazati jogot kaptak a nők, megindult a lakhatási és földreform, Dél-Olaszországban fejlesztések és energetikai beruházások kezdődtek. De Gasperi sokat tett a nemzetközi együttműködés előmozdításáért. Úgy vélte, hogy vissza kell tenni Olaszországot a világtérképre. Az 1946. augusztus 10-i párizsi békekonferencián ő képviselte hazáját. Olaszország innentől fogva újra a nemzetközi közösség elismert tagja lett.
3: prendendo la parola in questo consesso mondiale.
2: Ahogy itt most átveszem a szót ezen a nemzetközi fórumon, úgy érzem, hogy szévélyes fogadtatásuk ellenére minden ellenem van. Elsősorban régi ellenségi mi voltom miatt érzem magam védekező szerepben, valamint amiatt a tény miatt, hogy azután hívtak ide engem, hogy az önök kiválóságai hosszú és fáradtságos vita után már megállapodtak egymás között. De Gasperi azon munkálkodott, hogy Olaszország része legyen az Egyesült Államok Marshall tervének, és csatlakozzon a NATO-hoz. Mindezt akkor, amikor Olaszországban még mindig Nyugat-Európa egyik legnagyobb kommunista pártja működött.
1: De Gasperi megértette, hogy Olaszország jövője Európa jövőjének megteremtésén múlik. Egy olyan jövő megteremtésén, amely képes szakítani a múlttal. És ez sikerült neki. Megértette, hogy kompromisszumokra van szükség, de nem olyanokra, hogy azokhoz engedni kelljen az általa és a ma mindannyiunk által vallott értékekből.
0: In cui oggi noi tutti crediamo.
2: E jövő megteremtéséhez járult hozzá akkor is, amikor szót emelt Németország újbóli integrációja mellett. Konrad Adenauer nyugat-német kancellárral és Robert Schuman francia külügyminiszterrel együtt tevékenyen kampányolt az európai egység mellett. Határmenti régióból származó, fasiszta hatalmak által üldözött államférfiak lévén hármójuk számára egyértelmű volt, hogy az évek óta tartó háborúskodásnak a határok lebontásával lehet véget vetni.
1: De Gasperi támogatta a Schuman nyilatkozatot és az annak nyomán létrejövő európai szén- és acélközösséget, és pártolta a közös európai védelempolitika gondolatát. 1951-ben Strasbourgban az Európa Tanács közgyűlése előtt francia nyelven beszélt az európai védelmi közösség fontosságáról.
2: Ha anélkül hangoljuk össze a közigazgatási rendszereinket, hogy lenne egy, a nemzeti érdekeket összefogó, kikristályosító és egy magasabb egységbe emelő központi hatóság által irányított magasabb szintű politikai akarat, azt kockáztatjuk, hogy az európai projekt ridegnek és élettelennek tűnik majd az egyes nemzetek dinamizmusa mellett.
4: Paris, sans chaleur, sans vie idéal.
1: De Gasperi szilárdan hitte, hogy az Európa pártiság békét és demokráciát hoz a kontinensre. Olyan egyesült Európában hitt, amely nem lép az egyes államok helyébe, hanem teret ad számukra egymás támogatásához és erősítéséhez.
2: Határmenti térségből származó, a fasizmust és a kisebbségi létet egyaránt megszenvedő politikusként a saját élettapasztalataink keresztül ébredt rá arra, hogy a háború okozta sebeket begyógyítani és a jövőbeli viszályokat megelőzni csak egységes Európával lehetséges. Ennek valóra váltásához szorosan együttműködött Schumannal és Adenauerrel, az Európai Unió két másik megálmodójával. 1954-ben hunyt el, így álmának teljes megvalósulását már nem láthatta. Alcide de Gasperire ma is az európai integráció történetének egyik meghatározó alakjaként gondolunk. Szellemi öröksége napjaink Európai Uniójának értékrendjében és intézményrendszerében is visszaköszön.
0: Questa è l'Europa immaginata da
1: Alcide de Gasperi ezt az Európát látta maga előtt. Egy olyan Európát, ahol a határok nem szabnak gátat az ambícióknak, ahol az együttműködés általános jólétet eredményez. Egy olyan Európát, amelyet tovább kell építenünk az utánunk jövők számára. Egy értékeken alapuló Európát, amely megoldásokat kínál. Emlékezzünk rá ma és minden nap. Azt kívánom, hogy legyünk méltók az örökségéhez, és váltsuk valóra az álmát.
0: Realizzeremo la sua visione.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
5: Cuando pensamos en el Parlamento Europeo, solemos imaginar a los diputados y diputadas votando en el hemiciclo.
1: Sin embargo, estas votaciones solo tienen lugar una vez al mes, durante el pleno o sesión plenaria. ¿Pero en qué consisten estas sesiones y cómo funcionan? Cada mes, excepto en agosto, el Parlamento se reúne en sesión plenaria en Estrasburgo durante 4 días. Para cada una de estas sesiones se elabora un programa, conocido como orden del día. Con regularidad se organizan periodos parciales de sesiones adicionales, pero se celebran en Bruselas. Los plenos representan la culminación del trabajo legislativo realizado durante el año por los diputados y diputadas en el seno de las comisiones parlamentarias o de los grupos políticos. También es el momento en que los integrantes de la Eurocámara participan en el proceso de decisión de la Unión Europea y dan a conocer sus puntos de vista a la Comisión Europea y al Consejo. Los diputados también pueden formular preguntas a la Comisión y al Consejo en el llamado turno de preguntas. Durante el pleno, el Parlamento puede decidir pronunciarse sobre cualquier tema que considere importante. También puede pedir a la Comisión Europea que presente una propuesta sobre un asunto que el Parlamento estime pertinente abordar. Además, los diputados y diputadas reciben regularmente en el hemiciclo a otras personalidades, como jefes de Estado, denunciantes o activistas. Pero la principal actividad de la sesión plenaria es debatir y votar. Los debates y votaciones se celebran sobre distintos tipos de textos según el tema y el procedimiento legislativo de que se trate. Un ejemplo son los informes parlamentarios sobre propuestas legislativas de la Comisión Europea. Por lo general, los textos se debaten primero en el Pleno. El tiempo de uso de la palabra es muy reducido y depende del número de diputados o diputadas que la hayan solicitado. A diferencia de las votaciones, que suelen ser breves, los debates pueden durar horas si hay muchas intervenciones. Es habitual que los diputados y diputadas utilicen su lengua materna. Los intérpretes se encargan de verter las palabras de los diputados simultáneamente a otras lenguas oficiales de la Unión.

0: Independentemente das nossas convicções políticas, estamos todos conscientes de que este passo histórico, a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal, foi dado num momento crucial para os povos da Comunidade Europeia. Todos os Estados-membros enfrentam três grandes desafios: o desafio da paz, o desafio da liberdade e o desafio da prosperidade, parecendo claro que estes só podem ser enfrentados através da dimensão europeia. Foram estas as palavras de Simone Veil em 1979, quando se tornou a primeira presidente de um Parlamento Europeu eleito por sufrágio direto. A sua liderança ajudou a consolidar o papel do Parlamento Europeu como voz para todos. Defendeu a democracia, lutou pelos direitos humanos e nunca vacilou na sua convicção de que a força da Europa reside na sua unidade. Mais de 40 anos depois, o seu legado permanece mais forte do que nunca. A União Europeia continua a enfrentar desafios que põem à prova a sua unidade, como tensões políticas, instabilidade económica e conflitos nas suas próprias fronteiras e fora delas. A procura da paz, da liberdade e da prosperidade continua a estar no cerne da identidade e dos ideais europeus. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast Histórias e Factos. Nestes episódios contaremos as histórias dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Seria impossível começar esta série especial sem falar de uma mulher extraordinária, Simone Veil. Muitas vezes chamada mãe fundadora da Europa, o seu legado vai além da política. Simone Veil abriu caminho à liderança das mulheres e continua a ser um exemplo brilhante de resiliência e coragem. Simone Veil abriu caminho à liderança das mulheres e continua a ser um exemplo brilhante de resiliência e coragem. Simone Veil nasceu em 13 de julho de 1927 em Nice, França, no seio de uma família judia secular. Os seus primeiros anos foram marcados pelo amor à aprendizagem e por um forte sentido de justiça incutido pelos pais André e Yvonne. No entanto, a sua infância foi brutalmente interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos foi detida pela Gestapo e deportada para Auschwitz juntamente com a mãe e a irmã. Sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, ao contrário de muitos dos seus familiares, incluindo a mãe, o pai e o irmão. Estas experiências traumáticas moldaram o seu compromisso com os direitos humanos, a paz e a unidade europeia ao longo da vida. O perigo já não reside em não falar do Holocausto, mas sim em falar deste tema de forma errada. Casou com Antoine Veil em 1946, com quem teve três filhos. Entre 1949 e 1953, a jovem família viveu na Alemanha, onde Antoine trabalhou para o consulado francês, primeiro em Wiesbaden e depois em Stuttgart. Para alguns dos seus amigos, mudar-se para a Alemanha foi uma surpresa, mas Simone viu nisto uma oportunidade. Estávamos convencidos de que se os vencedores de 1945 não garantissem uma reconciliação rápida e total com a Alemanha, as feridas de uma Europa já dilacerada de leste a oeste nunca iriam sarar e o mundo caminharia para um novo conflito ainda mais devastador do que os anteriores. Após o seu regresso à França, licenciou-se na Faculdade de Direito de Paris. Em 1956, passou no Exame Nacional para se tornar magistrada e entrou para a administração penitenciária francesa integrada no Ministério da Justiça. Aí promoveu melhorias significativas das condições prisionais e do tratamento dos reclusos. Em 1964, tornou-se diretora dos Assuntos Civis e empenhou-se na luta pelos direitos das mulheres. Ajudou a assegurar a igualdade de direitos das mães no âmbito do direito da família e garantiu direitos de adoção para as mulheres. Em 1970, foi nomeada secretária-geral do Conselho Superior da Magistratura francês. A sua carreira foi impressionante, sobretudo tendo em conta que, no seu tempo, era ainda mais difícil para as mulheres fazerem-se ouvir na política. Quando questionada sobre o papel das mulheres na política, afirmou: "Tive frequentemente a impressão de ser uma mulher alibi. Em todos os sítios por onde passei, ouvi dizer: 'Claro que sim, nós damos voz às mulheres. Simone Veil é a prova disso.'" De 1974 a 1979, exerceu as funções de Ministra da Saúde de França, sob a tutela dos primeiros ministros Jacques Chirac e Raymond Barre. Nesse cargo, impulsionou duas leis inovadoras. A primeira, em 1974, tornou a contracepção mais acessível. A segunda, em 1975, legalizou o aborto em França, uma questão fortemente contestada, que fez com que Simone Veil fosse alvo de duros ataques. Apesar destes desafios, a sua determinação deu origem a uma lei que tem sido celebrada desde então pelo impacto que teve nos direitos das mulheres. Nenhuma mulher recorre ao aborto com alegria no coração. Basta ouvir as mulheres. É sempre uma tragédia e sempre será. Mas os contributos de Simone Weil não ficam por aqui. Em 1976, introduziu a proibição de fumar em determinados locais públicos e abordou as necessidades de cuidados de saúde nas zonas rurais. A Europa é a esperança no progresso. Em 1979, quando Simone se tornou a primeira mulher presidente do Parlamento Europeu, a Europa ainda estava a recuperar do flagelo da guerra. Foi um momento profundamente simbólico, uma sobrevivente do Holocausto francesa, crente na unidade, a liderar uma instituição democrática recém-eleita que se destinava a promover a cooperação transfronteiriça e a garantir que a história não se repetiria. A Europa estava a reconstruir-se, a definir o significado do continente unido após décadas de divisão e destruição. Simone Weil não só foi a primeira mulher a liderar uma instituição da UE, como foi também a primeira presidente de um Parlamento Europeu composto por deputados diretamente eleitos pelos cidadãos em vez de nomeados pelos Parlamentos Nacionais. E esteve no centro dessa transformação democrática. Durante a sua presidência foi laureada com o Prémio Carlos Magno, tornando-se a primeira mulher a receber o prestigiado galardão. Após a sua presidência, foi vice-presidente e mais tarde presidente do Grupo Liberal do Parlamento, demonstrando ainda mais o seu compromisso com a causa europeia. Nenhum de nós se deve esquecer de que um dia pode vir a ser o oprimido. Em 1990, Simone Weil foi nomeada para uma comissão temporária do Parlamento sobre a reunificação da Alemanha, à qual prestou um contributo inestimável. Como sobrevivente do Holocausto, antiga presidente do Parlamento Europeu e mulher cujos pais e irmão morreram num campo de concentração, trouxe uma perspectiva profundamente pessoal ao processo. O seu compromisso com a unidade europeia foi moldado pela sua convicção de que uma Europa unida era fundamental para evitar outra guerra mundial. Apesar de ter perdido tanto durante o conflito, não guardou rancor à Alemanha. Pelo contrário, participou na decisão de utilizar a reunificação alemã como veículo para incentivar as relações e a unidade entre a Europa Central e Oriental. Esta comissão sobre a reunificação da Alemanha deu origem a duas conferências intergovernamentais, uma sobre a União Política e outra sobre a União Económica e Monetária. A segunda foi concluída na Cimeira de Maastricht, no final de 1991, e no acordo para promulgar o Tratado de Maastricht, que é o tratado fundador da União Europeia. A grande presidente do Parlamento Europeu, consciência da UE, ativista contra o antissemitismo e defensora dos direitos das mulheres. A sua mensagem sobre as mulheres e o antissemitismo continua a ser relevante nos dias de hoje, afirmou António Tajani, antigo presidente do Parlamento Europeu. Simone Weil faleceu em casa em 30 de junho de 2017, com 89 anos. Até ao fim da sua vida, lutou pela paz, pela unidade e pelos direitos humanos. Construiu pontes entre diferentes opiniões políticas, ideologias e países. Ainda hoje é a personificação do lema da UE, unida na diversidade. Este podcast foi apresentado pela Rádio Europarla, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Csengeri Mónika vagyok, az Európai Parlament fordító szolgálatának magyar nyelvi csoportjában dolgozom, interkulturális és nyelvi szakemberként. Munkatársaimmal együtt, nap mint nap az Unió mind a 24 hivatalos nyelvére fordítunk. Tehát nem csak a többség által beszélt angolra vagy franciára, hanem írre, máltaira, lettre, észtre, szlovénre és más nyelvekre is, mert a demokrácia tisztelete egyben a nyelvi sokszínűség tiszteletét is jelenti. Kell-e attól félniük a kevesek által beszélt nyelvek használóinak, hogy az Európai Unióban háttérbe szorul a nyelvük? Egyáltalán nem. Nagy részben annak köszönhetően, hogy az EU számtalan módon támogatja ezeknek a ritkább nyelveknek az ápolását. Európában több mint 200 nyelvet beszélnek, ezek közül 24 számít hivatalos uniós nyelvnek. Németül, franciául és olaszul sokan tudnak, még az EU határain kívül is. Más nyelveket, például az írt vagy a máltait kevesebben ismerik, de attól még ugyanolyan hivatalos nyelvnek számítanak. Nem a nyelvhasználók számán múlik az értékük. És ez nem véletlen. Az Európai Uniót ugyanis a sokféleségben való egyesülés gondolata hívta életre. olyannyira uniós alapeszménynek számít, hogy jelmondatául is ezt választotta. Mégpedig azon szilárd meggyőződés alapján, hogy a nyelvi sokszínűség nem korlát, hanem érték, amelyet védeni, ápolni, éltetni kell. Az uniós jogszabályok érvényt is szereznek ennek. Két alapvető jogi szövegben is egyértelműen megjelenik a nyelvi sokszínűség iránti elköteleződés. Először is az Európai Unió alapjogi chartájában, amelynek 22. cikke kimondja, hogy az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget. Másodszor ott áll az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében, hogy az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását. És ezek nem puszta szavak. Jogalapot adnak meg annyi konkrét lépéshez. Ezek alapján született például tanácsi ajánlás a nyelvtanulás támogatására, hogy az uniós polgárok saját anyanyelvükön kívül akár két másik nyelven is tudjanak kommunikálni. A valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet ez a törekvés, de mégsem az. Az európaiak szívesen tanulnak nyelveket. Egy 2024-es Euróbarométer felmérés szerint 10-ből 8-an vélik úgy, hogy mindenkinek tudnia kellene legalább egy idegen nyelven. Az Európai Parlament napi működése szintén ékes bizonyíték arra, hogy az unió számára mennyire fontos a nyelvi sokszínűség. Ne feledjük, hogy a világ legtöbb nyelven dolgozó parlamentjéről beszélünk. Itt egyenértékű és egyformán fontos mind a 24 hivatalos nyelv. A parlament plenáris ülésein minden felszólalást szimultán tolmácsolnak. Minden jogszabályt le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Csak hogy érzékeltessük, mekkora munka ez, ha egymásra tennénk a parlamenti fordítószolgálat által egy évben lefordított összes dokumentumot, akkora oszlop épülne, mint az Eiffel-torony. A szakmai nyelvhasználók, fordítók és diákok előtt bizonyára nem ismeretlen a JATE, azaz az EU hivatalos többnyelvű terminológiai adatbázisa. Óriási gyűjteményről van szó. 1,2 millió szócikkével és több mint 8 millió terminusával a legnagyobb ilyen adatbázis a világon. Nyelvszerető laikusoknak is ajánljuk. A 24 hivatalos uniós nyelv mellett latin kifejezéseket is tartalmaz. Az Európai Unió nem csak saját intézményein belül támogatja a nyelveket és a többnyelvűséget. Programjai osztálytermekbe, színházakba, könyvtárakba és az online térbe is elérnek, ahol a nyelvek az oktatás, a kultúra és a kreativitás révén kelnek életre. A legtöbben már hallottak az EU diákcsereprogramjáról, az Erasmus Plus-ról, ám nem mindenki tudja, hogy a programon belül több projekt is indult a kevesek által beszélt nyelvek népszerűsítésére. Iskolák, egyetemek és kulturális egyesületek is beszállnak a szervezésükbe. Változatos módszerekkel és eszközökkel igyekeznek bevonni a fiatalokat a nyelvtanulásba, és adnak teret a kisebb közösségeknek nyelvük ápolására. Magyarországon is találunk hasonló programokra példát. A 2020-ban indult Diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogram keretében évről évre egyre több külföldi fiatal kezdi meg felsőoktatási tanulmányait magyarországi egyetemeken. A fiatal ösztöndíjasok a magyar nyelven és a táncon keresztül fedezhetik fel Magyarországot. A 2-4 hetes nyári egyetemi programok nagyrészt nyelvi és kulturális ismereteik bővítésére alkalmasak. Ha a ritka nyelvek támogatásáról van szó, a Wiki Women is példaértékű kezdeményezés. Ez az Erasmus Plus projekt azt tűzte ki célul, hogy a kevesek által beszélt nyelveken is elérhetővé tesz különböző Wikipédia tartalmakat, ezzel erősítve a digitális műveltséget, a társadalmi szerepvállalást és a nyelvi készségeket. Ennek keretében például írdiákok cikkeket készítettek és töltöttek fel híres nőkről. Nem csak a nemek közötti egyenlőség ügyét segítik ezzel, hanem Írország első számú hivatalos nyelvét is új életre keltik, hiszen az írt ma a népesség viszonylag kis hányada használja napi szinten, és veszélyeztetettnek számít. Vajon mi a közös a Még egy kört mindenkinek című dán filmben, az Atya és a fiú nevében című máltai regényben és a Baltic Sea Forum for Documentaries filmfesztiválban? Mindegyik létrejöttében része volt a Kreatív Európa programnak. A 2021 és 2027 közötti időszakban több mint 2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező keretprogramot a kulturális és kreatív ágazatok támogatására hozta létre az Európai Unió. Művészeti kezdeményezések széles körének megvalósításához nyújt forrásokat, legyen szó színházról, filmművészetről, fesztiválokról vagy könyvkiadásról, a lényeg a nyelvi és kulturális sokszínűség. Támogatja az irodalmi művek lefordítását és terjesztését, hogy azokat Európa szerte minél többen megismerhessék. 2014 és 2020 között több mint 3500 könyv megjelentetéséhez biztosított forrásokat. A kevesek által beszélt nyelveken írók alkotásai így az országhatárokon túlra szélesebb olvasóközönséghez is eljuthattak. A Kreatív Európa filmek feliratozásához és szinkronizálásához is támogatást nyújt, hogy azok az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetők legyenek, és így a kisebb nyelvi közösségek tagjai is megnézhessék őket. Nemzetközi kulturális projekteket és fesztiválokat szintén finanszíroz, ezzel írók, filmrendezők, fordítók és művészek százainak ad lehetőséget a határokon átívelő együttműködésre és új közönségek megszólítására. A Kreatív Európa tehát az EU minden hivatalos nyelvén hozzáférhetővé tesz kulturális tartalmakat és művészeti alkotásokat, még a kevesek által használt nyelveken is. Érdemes feltérképezni az Erasmus Plus és a Kreatív Európa nyújtotta lehetőségeket. Akár nyelvi kisebbség tagja, akár pusztán nyelvszerető valaki egyaránt profitálhat belőlük. Az Európai Parlament többnyelvű webrádió szolgáltatásának munkatársaiként mi is fontosnak tartjuk ezt a törekvést. Ezeket a podcastokat például a magyar mellett a 23 másik hivatalos uniós nyelven is meg lehet hallgatni. Még egy módja a társadalmi befogadás, az akadálymentesség és az egyenlő részvétel előmozdításának. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók többnyelvű webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
2: Unia Europejska zdecydowanie wspiera Ukrainę od samego początku pełnoskalowej inwazji Rosji, czyli od 24 lutego 2022 roku. Potępiła agresora i nałożyła na niego sankcje. Dostarcza też Ukrainie pomocy finansowej, humanitarnej i wojskowej.
3: Sława Ukrainie!
4: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
5: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
6: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
2: W tym podcaście przyjrzymy się obecnej sytuacji, reakcji Unii, a także skutkom, jakie przynoszą sankcje nałożone na Rosję.

Radio 6023. Stay Rock.